0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Eljutott még, aztán körülbelül nem is tudom már mióta nem is lehet hallani a hangját.
2: Hadd szakítsam félbe, ha van mondani valója, holnap folytathatja, visszahívjuk?
1: Egy fél mondatom sincs?
2: Fél mondata van.
1: Olyan dolgok nincsenek helyretéve, mint a Klubrádiónak a helyzete, Iványi Gáboréknak a helyzete. Két legfontosabb dolognak tartom Magyarországon.
2: Hát talán, ha nem is vagyunk a legfontosabbak, de fontosak, igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Hegedűsné Szegedi Tímea és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
0: Megbeszéljük.
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Esti
3: Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást
6: indítottak. Irulánccal
7: tiltakoztak. Korrupciós botrányba
8: keveredett. Az inflációs adatok szerint
9: felfüggesztették mentelmi jogát.
8: Közleményben tiltakoztak.
9: Több ezren tüntettek.
8: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában az ellenállásról. Ezúttal nem a német fizikus Georg Simon Ohm törvényére gondolok, hanem arra az ellenállásra, amit Orbán Viktor bukott miniszterelnök hirdetett meg, és ami elé állandó eposzi jelzőként odabigyeztette a nemzeti jelzőt, pontosabban a nemzethi jelzőt, így THY-nal, ahogy az náluk szokás, mert így magyaros, SCH-val. Mert hogy ez lesz a zsugor Fidesz szerint a Magyar Péterféle önkény legbiztosabb ellenszere. Úgy tűnik, Viktoréknál menthetetlenül beragadt a botkormány maximális előreállásban, így garantált a további zuhanó repülés. Nem lesz szép a földetérés, az biztos. Pedig ideje lenne lejönni a fellegekből és megérteni, hogy jószerével senki sem kíváncsi erre az ellenállásra. Már nem 2002-t írunk, amikor elkezdődött a Fidesz 8 éves bolyongása a politikai sivatagban, amikor még volt vevő a haza nem lehet ellenzékben jelszóra. Most viszont 20 évnyi Orbán rezsim után alig ha kíváncsi még valaki a harcba hívó trombita szóra. Sőt, ahogy a közvéleménykutatásokból kiderül, a Fidesz népszerűsége továbbra is rohamosan olvad, mint a narancsfagyi a júliusi napsütésben. Ha meg kicsit távolabbról nézem, mondjuk egy mai 20 vagy 30 éves választópolgár szemüvegén át, azt a 20 perces produkciót, amit a napokban a Lendvai utcában láthattunk a bukott miniszterelnöktől, egy zavart, saját magán kényszeresen heherésző, nyilvánvaló hazugságokat mantrázó, megtört, megfáradt idős bácsit láthattunk, aki inkább szánalomra méltó, mint követésre a csatába. Arra a csatába, amiben szemmel láthatóan önmaga sem hisz egy cseppet sem. Tudja jól, hogy a veszett fejszennyele után kapkod. Van baj bőven az Orbán által meghirdetett úgynevezett nemzeti ellenállással. Ohm törvényét nem lehet automatikusan a politikára vagy a társadalomra alkalmazni. A feszültség növelésével ugyan valóban növekszik az ellenállás, csak éppen nem a politikai. Az ellenállás valóban növelhetné a hőfokot, de a mostani Magyarországon ennek éppen az ellenkezője látszik. Egyre nagyobb érdektelenség kíséri a Fidesz erőlködését a figyelem megszerzéséért. Ráadásul a Fidesz nem képes sem kitermelni, sem felvonultatni olyan új, karizmatikus vezetőket, akik a legcsekélyebb mértékben is megmozgatnák az emberek fantáziáját a mémgyárosokon kívül. Marad a harmadik vonal, meg a kiérdemesült, szintelen szaktalan titkosszolga, mint frakcióvezető. Vajon miféle jó szolgálattal érdemelhette ki ezt a határtalan bizalmat? Orbán Viktor már jó előre felkonferálta saját magát szombatra, amikor a mostani összezsugorodott minitusványoson bontja ki a nemzeti ellenállásról szóló intergalaktikus okfejtéseit. Most nem hágnak egymás sarkára helyettes államtitkárok, hogy álszékely szalmakalapban fontoskodhassanak az elsősorban, és ihassák a bölcsvezér bölcs szavait. Minden bizonnyal az állami vállalatok vezetői sem törték össze magukat, az idén az elektromos művektől a légiforgalmi irányításig, hogy főszponzorok lehessenek a tusványosi háttérmolinón. Minden esetre Orbán Viktor jobban teszi, ha nem indul magányos sétára az ősi fenyvesekbe. Nehogy szembe jöjjön vele egy hatalmas medve, aminek a fején jól ismert füles sapka, azaz usánka van, középen vörös csillaggal és sarlókalapáccsal. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
3: Klubrádió.
5: Tények,
9: vélemények.
3: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
9: 18 óra múlt 6 perccel, ez a lényeg, a Klubrádió hír összefoglalója. Mikrofonnál Suba Krisztina, híreink röviden. Átvizsgálják az állami számvevőszék működését. Radikális fizetéscsökkenés jön az állami cégeknél, áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, és 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoznak létre, jelentette be Magyar Péter. Mibe zuhan a Fidesz, már 20% alatt van a támogatottságuk. És a hidegfrontnak köszönhetően marad a változékonyabb időjárás. Következzenek a részletek. Átgondolják az állami számvevőszék működését, és át is vizsgálják, jelentette be Magyar Péter. A cél, hogy az ÁSZ el tudja látni alkotmányos feladatait. Vizsgálják majd azt is, hogy milyen fajta vezetési struktúrával lehet jobbá tenni a működést. Cél az is, hogy a megállapításaik időben érkezzenek, és ezen a ponton a miniszterelnök megemlítette a jegybanki alapítványok ügyét. Magyar Péter azt ígérte, hogy ez egy átfogó reform lesz. A vagyonosodási vizsgálatokról is beszélt Magyar Péter. 20 évre visszamenőleges vagyonosodási vizsgálatot indítanak. Az intézkedés nagyságrendileg 1000 politikai felsővezetőt és a velük egyháztartásban élőket érinteni. A reform lényege, hogy a NAV erős jogosítványokat kapna, és politikai indítatás helyett objektív kockázatelemzéssel vizsgálná a vagyongyarapodást. A tervezet a jelenlegi képviselők mellett az új politikusokra is vonatkozna, akik a megválasztások után 2 évvel válnának ellenőrizhetővé. Bruttó 3,6 millió forintos bérplafont vezet be a kormány az állami cégeknél, valamint a törvényi minimumra csökkentik az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok létszámát, valamint díjazását is. Ezt is a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter közölte, a miniszterek és államtitkárok a jövőben semmilyen juttatást nem kaphatnak a céges pozícióik után, míg a helyettes államtitkárok a csökkentett tiszteletdíjnak is csak a felét vehetik fel. Az intézkedések a korábbi 50 milliárdos takarékossági programon felül további több 10 milliárd forintos éves megtakarítást hoznak a költségvetésnek. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek, ami több 10 000 terméket érint, és 5%-os átcsökkenést jelent a rászorulóknak, jelentette be szintén a miniszterelnök. A döntés mintegy 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A burkolt áremeléseket a NEAK szigorú ár- és támogatás szabályozása fogja majd megakadályozni. A kormány emellett már dolgozik a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentésén, valamint az egészséges élelmiszerek adómérséklésén is. Pozitív lépésről beszélt Rékasi Balázs egészségügyi közgazdász, mint a Klubrádiónak elmondta, a költségvetés számára nem jelent számottevő bevételkiesést, miközben az érintett betegeknek érezhető megtakarítást hozhat.
11: azoknak a krónikus betegeknek lehet ezt érezni majd, akik valószínű, hogy ilyen modernebb készítményeket szednek, és esetleg több ezer forintot kénytelenek otthagyni a patikába havonta, mondjuk egy vérhigítót, akik mondjuk egy olcsóbb, hagyományos vérnyomás csökkentőt, koleszterin szint csökkentőt, vagy egy klasszikus diabetes gyógyszert szednek, és pár száz forintot fizetnek egyéni hozzájárulásként, ő náluk ez nem fog jelentkezni nagy mértékben. Hogy ez mit jelent a költségvetés szempontjából, hát mindenképpen milliárdos nagyságrendű kérdés, és most úgy nagyságrendileg, amely számokra így fejből emlékszem, körülbelül a 70 milliárdnak számoljuk az 5%-os áfa részét, akkor az körülbelül az azt mondja, hogy olyan 3 és 4 milliárd forint között van. Költségvetési szinten nem olyan hatalmas spórolás lakosság számára, azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon klassz és pozitív gesztus. Az első lépés annak irányába, hogy az egészség ugye komolyan veszi és jobbá tegye az új kormány.
9: Magyar Péter bejelentette a 3 milliárd forintos aszbeszt alap létrehozását is, amelyből a kármentesítést finanszírozzák. A forráshoz csak azok a települések juthatnak, amelyek aszbeszt térképen rendelkeznek és rendszeres méréseket végeznek. 7,5%-os költségvetési hiányt vár a kormány az év végére, erről is Magyar Péter beszélt. A miniszterelnök szerint a hiányt fokozatosan fogják évről évre lejjebb nyomni, jövőre 6% alá szeretnének bemenni, az eurócsatlakozáshoz szükséges 3%-os hiány pedig 2030-ra prognosztizálja Magyar Péter.
12: Hogyha nem jöttek volna uniós források, akkor 8,3% is lehetett volna a hiány. Így, hogy itt vannak a források, így jó eséllyel be tudjuk vinni 7,5% az idei költségvetési hiány. Ha találunk még olyan intézkedési lehetőség, ami nem megszorítás, ami az állami felesleges kiadások leszorításával jár, és a nemzetközi környezet is úgy alakul, akkor jó esetben lehetne 7%, de az egy ambiciózus cél a jelen helyzetben. A jövő évi célt én nem szeretném előre megelőlegezni. Folyamatosan csökkenő célszám az elvárás, ez teljesen egyértelmű, hiszen elmondtuk, hogy szeretnénk, és az ország nagy része szeretne az eurozónához csatlakozni. Nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak a magyar emberek és a magyar vállalkozások, tehát úgy kell a költségvetési hiányt csökkentenünk, úgy kell fenntartható költségvetést kidolgoznunk, elfogadnunk, hogy ez éppen a gazdaságot növelje. Ez egy trükkös dolog. De én egész biztos vagyok benne, hogy ha ezeket a korrupciós utakat lezárjuk, akkor ez menni fog. Azt tudom mondani, hogy nyilván jövőre már jóval 7%-at, inkább azt mondom, hogy jóval 6% alatt kell lennie a költségvetés hiányának. Szerintem a 3% az 2030-ra lehet egy cél.
9: Egyre jobban zuhan a Fidesz, már 20% alá süllyedt a támogatottságuk. Az Avec Research felmérése szerint a biztos szavazók körében a Tisza párt támogatottsága 74, a Fidesz KDNP 19. Závesz Tibor ügyvezető azt mondta, hogy a rendszerváltás óta még egyetlen pártot sem támogattak annyian, mint most a Tiszát.
13: Az 1990-es rendszerváltás óta, amióta felméréseket készítünk, és hát választások is vannak, azóta egyetlen olyan párt sem volt, amelynek 4,5 millió támogatója lett volna. A Tisza most ebben a magasságban jár, 58%-a a magyar választókori közönségnek mellé húzná a voksát, a másik pedig az, hogy lejtmenetben van a Fidesz, ami azt jelenti, hogy a parlamenti választáson ugye 2.176.000 hazai szavazatot szerzett, és ehhez képest most a támogatottsága a teljes népesség emelő 16%, ami körülbelül ilyen 1,2 millió választópolgárt jelent, tehát egy bő 1 milliós veszteséget szenvedett el. Ez is egyfajta mélypontja a Fidesznek. Volt ennél rosszabb a 90 és 94 között néha, de tulajdonképpen a 90-es évek közepe óta, ahol megizmosodott, és ugye maga alá gyűrte az MDF-et, KDNP-t, Kisgazdapártot, és így tovább, és 98-ban aztán megnyerték a választást. Tehát az elmúlt 30 évben ilyen alacsonyan ennek a pártnak nem volt a támogatottsága.
9: Végül a várható időjárásról, holnap sok napsütésre számít.

0: információs adatok
1: felfüggesztették
0: szerint
2: közleményben tiltakoztak.
1: Több ezren tüntettek.
0: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Lőrinc Csaba szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásból. Mégis van bennük érték. Az állam megvásárolhatja Balási Gyula kommunikációs cégeit, értékük elérheti a 60 milliárd forintot. Az ügyészség szerint nincs megnevezhető személyi felelőse az új dörögdi kézigránát balesetnek, amiben egy civil nő mindkét keze oda lett. Tényleg ennyire egyszerű? Orosz rulett. Az Európai Bizottság megszavazta a 21. szankciós csomagot Moszkva ellen, de vajon lesz-e, lehet-e foganatja az embargónak? Már is kezdünk.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Ahogy azt már napközben a Klubrádió híreiben is hallották, vagy hallhatták, az állam mégiscsak megfontolja, hogy megvásárolja Balási Gyula kommunikációs cégeit. Mindenről részletekben a G7 portál számolt be, illetve annak az újságírója Jandó Zoltán, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó estét kívánok!
5: Szervusz, jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
4: Nos, ez egy nagy változás, ez egy varga betű ahhoz képest, mint amit eleinte Magyar Péter miniszterelnök mondott, hogy a magyar államnak semmi tennivalója nincsen a Balási Gyula féle cégekkel kapcsolatban, de úgy tűnik, mintha valami miatt meggondolták volna magukat. Mi lehetett ez?
5: Hát valószínűleg a benne lévő vagyon. Ugye Magyar Péter a mai kormány szóvivői tájékoztatón annyiban árnyalta ezt a történetet, hogy nem a cégeket akarják magukat átvenni, hanem átvilágítják, hogy van-e benne vagyon, de ez igazából nem jelent mást, az teljesen várható volt, hogy nem a vállalatokra, mint jogi entitásokra tartanak igényt, hanem a bennük lévő vagyonra. Ezért is összesítettük mi a cikkben, hogy a 2025-ös számok alapján az a 4 cég, amely ugye korábban letarolta az állami kommunikációs piacot, illetve az állami rendezvényszervezési piacot, azokban mennyi vagyon van, és vélhetően az változtatta meg a kormányzati gondolkodást, illetve álláspontot, hogy láthatóan kifejezetten sok.
4: Na most ebben az a furcsa, hogy ugye itt nem termelő cégekről van szó, hanem hát két kommunikációs, illetve rendezvényszervező cégnél, ahol maga a hardware az elenyésző, és itt igazából ami ennek értéke volt, azok az állami megrendelések, vagy rosszul látom?
5: Nem, hát ugye általában egy cégnél úgy érdemes felértékelni magát a céget, hogy milyen jövedelem termelő képessége van. Ugye nyilván, hogyha olyan vállalatokról van szó, amihez komoly eszközállomány kell, akkor ezt lehet kicsit cizellálni. Itt ugye nem erről van szó, tehát igen, ezeknek a cégeknek a valódi értékét, az ilyen jellegű cégeknek a valódi értékét az adja, hogy mennyi nyereséget tudnak tartósan termelni, és ugye azt tudni lehetett, hogy ezek a vállalatok a kormányváltást követően, mert szinte kizárólag abból éltek, hogy az állami megbízásokról lehúzták a sápot, erre nem lehet folytatni a kormányváltást követően, tehát tulajdonképpen az értékük, ha így a jövőbeli jövedelem termelő képesség alapján akarjuk meghatározni, akkor nulla. Viszont a Balási Gyula az ominózus interjúban, amiben ugye felajánlotta a különböző vagyonelemek mellett ezeket a cégeket is, az is elmondta, hogy az elmúlt egy másfél évnek az eredményét nem vették ki ezekből a cégekből, és a 4 vállalat az termelt 25 milliárd forintnyi nyereséget csak a 2025-ös üzleti évben, ráadásul a korábbi évekből is volt bennük egy elég jelentős vagyon, úgyhogy mi azt számoltuk, hogy az úgynevezett nettó eszközérték, amit úgy lehet meghatározni, hogy megnézzük, mennyi tényleges eszköz van ezekben a cégekben, és abból levonjuk, hogy mennyi a tartozások, az 55-60 milliárd forint között lehet, tehát nincs annyi, amennyit az interjúban mondott Balási Gyula, mert 80 milliárdot említett, de azért kézzelfogható, meg jól látható összegről van szó, ráadásul ennek egy elég jelentős része viszonylag könnyen mozdítható, hiszen a cégeknek a pénztárában, illetve a bankszámláján nagyjából 26 milliárd forint pihen.
4: Tehát itt készpénzről beszélünk, és nem mondjuk alapvetően eszközökről, tehát nem tudom én hangosításról, világításról, LED falakról, meg én nem tudom micsodáról, ami egy rendezvény szervezőknek szükséges. Ezt legtöbbször, ha jól tudom, azért alvállalkozóktól szerezték be. Tehát itt gyakorlatilag csak arról van szó, hogy ezek a pénzek még ott vannak a cég. Én két cégről tudok, ugye a Launch Designról és a Newland Mediáról, de ezek szerint itt többről is van szó.
5: Igen, négyről van szó, ugye a Launch Design és a Newland Media volt azok,

0: amelyek a kommunikációs tendereken nyertek már 2018 óta, és ugye ezt követően a kommunikációs rendszerhez nagyon hasonlóan alakították ki a rendezvényszervezési rendszert, amit ugye a Launch Event Kft. És ennek egy lányvállalata, a Visual Europe Zrt. Csináltak. Ugye ezt a négy céget ajánlotta fel, ezt még a 24.hu összesítette valamikor június közepén, közvetlenül azután, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy nem tart igényt az állam ezekre a vállalatokra, de hogy ez volt az a négy cég, illetve hát még egyéb vagyonelemek is voltak, amiket elvileg felajánlott Balázsi Gyula, de ami ténylegesen olyan vállalatok, amelyek korábban közbeszerzéseken szerezték a bevételüket és a vagyonokat, az ez a négy volt.
1: Ugye Balázsi Gyula 2018-ban lett egyeduralkodó a kormányzati kommunikációs és rendezvényszervező piacon, amikor sikerült kiütnie a nyerekből vetélytársát, Kuna Tibort és a Trinity Communications nevű céget. Tehát azóta ő gyakorlatilag olyan árakat mondhatott, amit csak nem szégyelt, mindent kifizettek neki. Ez így van?
0: Tulajdonképpen így van. Ugye az egész rendszer az úgy működött, hogy egy nagy keretszerződést kötöttek. A legviccesebb a történetben, hogy ezt eredetileg, amikor bevezették, azzal indokolták, hogy így költségeket lehet csökkenteni, hiszen egységes ez az állami megrendelés, és ugye a nagyobb megrendelés az mindig költséget csökkent, ráadásul kontroll alatt lehet tartani. Ugye az volt a mondás, hogy a korábbi években 20-25 milliárd forint is elmehetett az állami kommunikációra, és erre az összegre akarták leszorítani. Na most az első közbeszerzés, amit kiírtak, az pont ekkora összegről szólt, és akkor talán még sikerült az első évben nagyjából ennek a környékén tartani, ez ugye még a Balázsi Gyulának a előkerülése előtti időszak volt, ugye az első ilyen nagy hatalmas keretszerződés, még három szereplővel írták alá, ezek közül volt ugye az egyik a Kuna Tibor féle cégcsoport, a másik a Csetényi Csaba féle cégcsoport, mind a két vállalkozónak ugye jelentős, komoly előző kormányzathoz köthető kapcsolatrendszere volt, illetve egy nemzetközi szereplő, a Mindshare, és aztán ezek elkezdtek szépen átalakulni, először ugye a Mindshare-t leváltotta a Balázsi féle csoport, és utána egy hirtelen húzással tulajdonképpen már egy megnyert, szintén ilyen keretszerződésből kizárták a másik két szereplőt, tehát a Kunát és a Csetényi féle cégcsoportokat, és ezt követően maradt egyedül 2018-tól Balázsi Gyula az ilyen állami kommunikációs tendereken, és innentől kezdve ilyen látszat verseny volt, mert ő elnyerte ezt a keretszerződést, és amikor ezeket a keretszerződéshez leadta ezeket az ajánlatokat, akkor utána már ott voltak azok az árak, amiken ő dolgozhatott, illetve utána ugye egyesével kellett megrendelni, amíg a keret ki nem fogy a különböző állami szereplőknek a feladatukat, a munkákat tőlük, és ugye ott már nem volt verseny, hanem tényleg monopolizálódott teljesen a piac. És ugye az összes ilyen oknyomozás, illetve nyomozás, ami ebben az ügyben történt, azt mutatta ki, nagyon-nagyon jelentős túlárazások voltak, de mi is írtunk olyan cikket, amiben azt vizsgáltuk meg, hogy a hasonló profilú vállalatokhoz képest hogyan teljesítettek ezek a cégek, és iszonyatosan magas nyereségrátával működtek, tehát már ebből is le lehetett szűrni, hogy nagyon-nagyon magas árakat kapnak, nagyon-nagyon magas díjakat kapnak. Ráadásul, ahogy már említetted, tulajdonképpen mindezt úgy, hogy a munkának a jelentős részét nem ők végezték el, hanem ezeket tovább passzolták a vállalkozóknak.
1: Milyen szerencse, hogy Dolomitra nem volt szükség a rendezvény szervezéshez, mondatja a rossz májam, viszont azért ezekben a cégekben emberek dolgoztak, tehát velük mi lesz, hiszen ők nem feltétlenül tehetnek arról, hogy Balázsi Gyulánál találtak munkát, gondolok én itt, nem tudom én, a hangtechnikusokra, világosítókra, villanyszerelőkre, és így tovább, velük mi lesz, vagy ővelük most mi van?
0: Hát ez olyan érdekes kérdés, hogyha nyilván a cégeket venni át, és akarná tovább működtetni az állam, akkor nekik továbbra is lehetne munkájuk, de ezt nagyjából az elejétől lehet tudni, hogy ilyen szándék nincsen, tehát a kormányzat nem akar valószínűleg, vagy az állam nem akar, vagy az MNB, akihez kerülnének ezek a cégek, nem akarnak magukra vállalni egy ilyen kötelezettséget, még nem is feltétlenül van szükség ilyen tudásra az államigazgatásban. Itt ugye elsősorban arról van szó, hogy a különböző vagyonelemeket próbálnák megszerezni ezektől a cégektől. Most azt, hogy először ez a jogi entitásnak az átvételével történik, és utána ezeket a cégeket megszüntetik, az ebből a szempontból lényegtelen. Úgyhogy valószínűleg ezeknek az embereknek megszűnik a munkája. Mi úgy tudjuk, hogy egyébként mondják is nekik a cégcsoporton belül, hogy keressenek munkát, mert nem lesz fenntartható az a helyzet, ami korábban volt. Ehhez képest ugye Magyar Péter, a miniszterelnök annyit még elmondott, hogy kellenek bizonyos kompetenciák az államnál, tehát elképzelhető, hogyha az állam bizonyos feladatokat átvesz, már pedig ugye ilyen különböző rendezvényszervezési feladatokat, valószínűleg most már ilyen állami keretek között próbálnának megvalósítani, akkor oda szükség lesz olyan szakemberekre, akiknek van tapasztalata az ilyenekben, hogy most ezek a szakemberek a roncstól kerülnek ki, vagy nem, az pedig majd eldől.
1: Jandó Zoltánnak, a G7 újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad a Klubrádió hallgatóinak. Szervusz, viszont hallásra!
0: Szervusz, viszont hallásra!
2: Esti gyors.
1: A központi nyomozó főügyészség egy mai sajtóközleményben adta hírül, hogy bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A hallgató kedvéért elmondom, hogy ez az bizonyos újdörögdi kézigránát balesetről van szó, amiben a Honvédelmi Minisztérium egyik titkárnője mind a két kezét elvesztette a kezében felrobbant kézigránát miatt. Hát ez egy meglehetősen furcsa közlemény, amit az központi nyomozó főügyészség közzétett. A vonalban itt van velünk dr. Bokros Gábor ügyvéd, a Kaliber magazin, egy fegyverekkel foglalkozó magazin jogi rovatának a vezetője, és egyébként pedig nyugalmazott őrnagy a honvédségnek, tehát legalább két minőségben is szakértő ebben a témában. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát én ugyan nem vagyok ügyvéd, de azért nekem ez nagyon fából vaskarika, az a fajta megfogalmazás, amit ebben az ügyben nyilvánosságra hozott a központi nyomozó főügyészség, nevezetesen, hogy ez olyan önhibáján kívüli fegyverkezelési hiba, ami hát mégiscsak maradandó sérülést okozott. Ez azért nem ennyire egyszerű. Hogy látja ön?
3: Ez abszolút nem ennyire egyszerű, már csak a gondatlan cselekményt minősíteném én inkább szándékosan. Itt a következőről van szó. Valaki elrendelte, hogy megfelelő kiképzettség nélkül polgári személyek veszélyes katonai feladatot hajtsanak végre, és ennek során valaki maradandó fogyatékosságot szenvedett. Valaki ezt elrendelte.
1: Na most...
3: Ez egy foglalkozás körében maradandó fogyatékosságot okozó szándékos veszélyeztetés büntette. Hiszen olyan veszélynek tette ki a polgári személyeket, kormánytisztviselőket, amelyek szükségszerűen bele volt kódolva, hogy itt valami történhet, hiszen nem vettek részt katonai kiképzésen. Egyébként az ügyészség megállapította, hogy nem volt külön kiképzési program a civileknek. Hát ez vicc. Kézigránátot egyféleképpen lehet dobni. Katona is úgy dobja, mint a polgári személy. Vagy nem dobja a polgári személy nyilvánvalóan, de ha már valakinek ilyen ötlete támad, hogy katonai feladatokat hajtassanak végre polgári személyekkel, akkor azoknak ugyanazon a kiképzési fázisokon kell keresztül menni, mint egy katonának. Nekem ez a véleményem, tehát ha valaki ezt elrendelte, hogy megfelelő kiképzettség nélkül hajtsanak végre ilyen feladatokat, az bizony szándékosan veszélyeztette a kiképzésben résztvevőknek az életét és testi épségét.
1: Ugye korábban a Honvédelmi Minisztérium azzal takarózott, hogy hát akik ebben részt vettek, azok önkéntesek voltak, önként jelentkeztek erre, de hát amennyire az én korlátozott jogi és fegyverkezelési ismereteim terjednek, bármilyen katonai lőtéren vagy gyakorlótéren van egy megbízott kiképzésvezető vagy lőtérparancsnok, aki hát ugyanúgy, mint mondjuk egy repülőgépnek a kapitánya, mindenért felel, ami ott történik. Akár civilek, akár katonák vannak jelen.
3: Ez pontosan így van, egy parancsnok mindenért felel, amit megtett vagy megtenni elmulasztott. Itt volt egy csomó mulasztás, amelyet most én úgy gondolom, hogy ez nem egy külső körletért felelős tizedes rendelt el, hogy itt a civilekkel végeztessenek veszélyes feladatot, annélkül, hogy erre felkészítették volna őket. Egész magas helyen kellene ezt keresni, de és ezt az ügyészség valahogy próbálja negligálni, nekem az a véleményem.
1: Na most önnel együtt én is azok közé tartozom, akik dobtak éles kézigránátot életükbe, de én úgy gondolom, hogy egy abszolút civil számára ez teljesen fölösleges, hiszen amikor valaki bevonult a hadseregbe, akkor egy hétig gyakorolták a kézigránát dobást, és ehhez az úgynevezett gyakorló gránát, amelyik egyáltalán nem robban fel, tökéletesen elegendő.
3: Pontosan így van, meglehetősen hosszú időt kellett eltölteni a lő előkészítő pályán a kézigránát dobáshoz való felkészítés során, hogy egyáltalán a katona eldobhassa nem ezt a mostani típusút, hanem a korábbit, az mindent jeles gránátot, 42 mintájú kézigránátot, hogy el tudja dobni. Ugyanakkor megkövetelték, és ugye most is ez lett volna a szabály, hogy vagy tiszt, vagy altiszt vezesse, itt ez se történt meg. Tehát egy csomó parancsnoki mulasztás volt, ami felveti azért az elöljárói gondoskodás elmulasztásának törvényi tényállását, BTK 451, aki az alárendeltet fenyegeti veszélytől megóvó szükséges intézkedést elmulasztja. Hát az alárendeltet meg kell, és itt most nem a kiképzendőkről van szó, mert ott ugye nem jött létre alárendelt és elöljárói viszony, de akik végrehajtották a dobó gyakorlatot, ők katonák voltak, és ők is megsérültek. Nem tettek meg mindent az elöljárók annak érdekében, hogy ez ne következzen be. Tehát itt nagyon elkenték a felelősséget, nekem az a véleményem.
1: Ebben valószínűleg egyetértünk, mert én úgy gondolom, hogy ha én civilként bemegyek egy bármilyen lőtére, kezembe nyomnak egy gépkarabét vagy puskát, és azzal én civilként véletlenül valakit meglövök, akkor engem nem lehet felmenteni a felelősség alól. Természetesen a helyszínen levő parancsnokot vagy lőtérvezetőt is el kell marasztalni, de nekem is van felelősségem, mint hogyha ezt az ügyészség nem vette volna figyelembe.
3: Hát ez pontosan így van, hogy a civil lőtereken bekövetkezett mindenféle balesetnél a lövészet vezető felelősségét azonnal vizsgálják. És ezért van az, hogy vannak ezek az úgynevezett élménylőterek, ahol ugye civil bemehet, és akkor lőhet. Bizony, ott egy szoros kontroll van, egy felkészítés, egy előkészítés, hogy baleset ne következzen be. Így is be szokott következni néha, és akkor bizony megtalálják a felelőst. És ez elég sokszor a lövészetvezető, aki ott ezért a tevékenységért felel.
1: De hát ezt lássuk be, ez egy veszélyes üzem, tehát itt nem lehet viccelni, itt nagyon tiszta szabályoknak kell lenni a résztvevők számára is, meg a vezetők számára is.
3: Pontosan így van, és ezt itt valaki elmulasztotta, megfelelő szabályokat nem alkotta meg, az ellenőrzések nem történtek meg, és a legfontosabb az, hogy a polgári személyekkel olyan katonai feladatokkal, olyan veszélyes katonai feladatokat hajtattak végre, amelyre ők felkészítve nem voltak. Ezáltal, aki ezt az egész rendszert elrendelte, hogy ennek így kell végrehajtani, az mindenképpen elkövette a szándékos veszélyeztetést, hiszen a résztvevőket szándékosan hozta ilyen veszélyes helyzetbe.
1: Dr. Bokros Gábor ügyvédnek, a Kaliber magazin jogi rovat vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a Klubrádió hallgatóival. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!
2: Esti gyors, a hírek háttere.
1: És a forró katonai helyzetek után forró időjárásról, mert hogy a hétvégén visszatér a kánikula, és ez ismét megpróbáltatások elé állítja az egész országot. A vonalban itt van velünk Komáromi Zoltán házi orvos, a DK, a Demokratikus Koalíció volt országgyűlési képviselője, de most orvosi minőségben nyilatkozik. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
1: Ugyan most nem lesz talán olyan tartós 40 fok körüli kánikula, mint korábban, de elég tartósnak tűnik a 30 fok. Mondjuk ez július második felében nem rendellenes dolog. Hogyan tudunk ellene védekezni, vagy kinek kell különösen odafigyelni?
4: Vannak egyrészt állami feladatok, önkormányzati feladatok, hogy a lakosság megfelelő módon tudjon védekezni a hőség ellen, illetőleg ne kerüljön bajba mondjuk kiszáradás miatt, vagy a túlmelegedés miatt. Tehát ilyenkor klimatizált helyiségeket nyitnak ki, hívóvizet osztanak. Ezek olyan dolgok, hogy az idős otthonokban például jobban odafigyelnek az időseknek a folyadékfogyasztására. Erre jogszabályok vannak, ezt mindenki tudja a dolgát az állami közkapásban, és ezt csinálja. Viszont a lakosoknak egyénileg is kell odafigyelni erre, mert ugye nem várhatjuk, hogy minden lakos mellé odálljon egy kormánytisztviselő, vagy egy önkormányzati tisztviselő. Eleve tudni kell azt, hogy az hőség mit okoz. Az emberi szervezetek a hőháztartása ugye a bőrfelületen keresztül valósul meg leginkább, és hogyha külső hőmérséklet 35-40 fok fölé emelkedik, akkor a bőrbe kitágulnak a hajszál, erre kipirul az arcunk, kipirul a bőrünk, és fokozott verejték elválasztással, ugye a párolgás hő elvonással jár, tehát itt, ha verejtékezünk, azzal hűtjük a szervezetünket. Igen ám, csak van, amikor 40 fok fölé megy a hőmérséklet, és kikapcsol ez a mechanizmus. Tehát amikor 40 fok fölötti hőmérséklet van, és valaki tűző napon, főleg ha nem megfelelő ruházatban dolgozik, vagy akár csak sétál, akkor megfordul ez a viszony, és a külső hőmérséklet melegíti az emberi testet, ezáltal ez a kitágult ereknél nem tud már párolgást elérni, és innentől kezdve passzívan emelkedik a testhőmérséklet, és ez a testhőmérséklet eléri a 41-42 fokot, az bizony életveszélyes állapot. Hallottuk egy 3-4 hete, hogy az egyik ilyen jégkockagyártó vállalkozás segített a mentősöknek és a Petőfi Sándor utcai sürgősségi osztálynak, hogy egy 42 fokra fölmelegedett ember minél gyorsabban vissza tudja arra fűteni, hogy nehogy megálljon a szíve, mert ugye ez ilyenkor már fizika, és valahogy ezt a hűtést meg kell oldani.
1: Illetve hát ez tulajdonképpen a fehérjék kicsapódásához is vezethet, tehát akár agyikárosodást is szenvedhet, aki túlhevül. Így van?
4: A napszúrás a klasszikus eset, amikor valaki fedetlen fővel áll kint, vagy sétál kint a napon, tűzőnapon, és fölmelegszik a feje, a koponyája, és ezáltal a koponyán belül az agyszövetnek megnő az oxigén igénye. És ezt ugye az egyébként megterhelt szívérrendszer nem tudja biztosítani. Magyarul hipoxia, oxigénhiányos állapot következik be, ami ájulással, eszméletvesztéssel, akár ilyen tetanusz vagy tetániás görcsökkel járhat. És itt is ugye, ha elveszi az eszméletét a beteg, akkor nem tud saját magán segíteni, tehát még annyit sem tud csinálni, hogy elmenjen árnyékba, tehát itt rászorul a környezetére, ilyenkor villámgyorsan be kell valahova húzni árnyékos helyre, a fejére vizes vagy jeges borogatást kell tenni, és hogyha elájult, és esetleg hány ingere hányása van, akkor a hasára kell fordítani, vagy oldalt kell fordítani, nehogy megfulladjon. És ilyenkor azonnal hívni kell a mentőket, mert ez is életveszélyes állapot. Ha eszméletvesztés van meleg környezetben, mindig erre kell gondolni, és akkor megfelelően segíteni kell az illetőt, hogy a megfelelő szaksegítség odaérkezéséig életben tartsuk.
1: Ugye nyilván én nem akarom ezt elviccelni, de hát amit ön mondott, az úgy is összefoglalható, hogy ilyen nagy kánikulában déli melegbe, vagy déli egy órakor mondjuk sapka nélkül ne vágjunk fát a tűző napon. Azonban a szervezet hát ilyenkor sókat is veszít. Gondolom, hogy a só utánpótlás is egy borzasztó fontos dolog.
4: Igen, mert a verejtékünk tartalmaz sókat, és ez gyakorlatilag felborítja a szervezetnek illegyensúlyát. Tehát ezért ásványvizet szoktunk javasolni, itt is vigyázzunk, rá van írva minden ásványvízre, hogy valóban egy mély kútból származik, vagy pedig szépen adjusztált, becsomagolt ivóvízről van szó. Itt az ivóvíz túlzott fogyasztása még gyorsíthatja is ezt az ionháztartási omlást. Tehát ezért szoktuk mondani, hogy ásványvíz, plusz lehet levest inni, lehet gyümölcslevet inni, lehet zöldségleveket inni, lehet teát inni, gyümölcsteát, zöld teát, és ezzel tudjuk tulajdonképpen szinten tartani az ion egyensúlyunkat. ugyanis ilyenkor vesekárosodás jöhet létre, mert a szervezet megpróbálja a vesén keresztül csökkenteni a folyadékveszteséget, és ezért tulajdonképpen a vese károsodik, és itt is a fehérjék a veskárosító hatásáról azért köztudott mindenki számára, és erre figyelni kell, és meg kell szervezni a napunkat. Tehát, hogyha be kell vásárolnunk, akkor megint a reggel 7-kor bevásárolni, talán még kevesebben is vannak a boltokban, vagy pedig az esti órákban, amikor már kicsit csökken a kánikula. Vigyázzunk, hogy milyen ruhát veszünk föl, hogy ne legyen benne műszál, mert ugye az gátolja a verejtékezést, és még valami, hogy legyen nálunk egy fél liter ásványvíz vagy teja, mert bármikor kerültünk olyan szituációba, akár belefutunk egy balesetbe, bármi közbe jöhet, hogy nem tudunk vízhez jutni, és a kiszáradás, főleg időseknél vagy krónikus betegeknél nagyon csúnya dolgokat tud végezni.
1: Komáromi Zoltán házi orvosnak nagyon szépen köszönöm, hogy ezekre felhívta a figyelmünket, és reméljük, hogy minél többen szót is fogadnak, megfogadják a jó tanácsokat. Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra, köszönöm az érdeklődést!
2: Esti gyors!
1: És kánikula után repüljünk el Brüsszelbe, ahol is elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. A vonalban itt van velünk Arató László, a Klubrádió brüsszeli tudósítója. Szervusz, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, szervusz!
1: Ugye ezt most az Európai Bizottság fogadta el, és hosszú-hosszú idő után végre először úgy fogadták el, hogy nem fenyegetett magyar vétó. Volt, aki ezt egyáltalán szóvá tette, vagy teljesen magától értetődő, hogy az új magyar kormány nem tesz keresztbe?
5: Igen, sőt, ezt már a tagállamok is elfogadták a bizottság javaslata alapján, szóval semmi olyan jel nem volt, ami bármiféle magyar tiltakozásra vagy ellenállásra utalt. Voltak más országok egyébként, tehát ezt a csomagot sokkal hamarabb akarták elfogadni, de voltak más országok, amelyeknek voltak fenntartásaik, de és azok egyébként elég komoly nemzeti érdekekből fakadtak, de ezekre találtak megoldást, de hogy a feeling az megmaradjon a bolgárok, hogy az új bolgár kormányban egy orosz barát kormány, most ők húzták le Kirill Pátriárkát a szankciós listáról.
1: Hát mondjuk ez még természetesen az inkább erkölcsi felháborodást, mint anyagi gondokat okoz Oroszország.
5: Igen, lényegesebb dolgok is vannak a szankcióval valóban.
1: És ha jól tudom, például a görögöknek voltak komoly fenntartásaik, hiszen ők üzemeltetnek olyan hajókat a nemzetközi vizeken, amelyek alkalmasak például kőolaj vagy csepp folyósított földgáz szállítására, és hát ez a bizonyos árnyékflotta egy része görög zászlók alatt, vagy legalábbis görög tulajdonban lévő hajókon történik.
5: Tehát egyrészt árnyékflottába megint besoroltak ezek volt orosz hajók, amelyek inkább valamiféle csendes óceáni sziget köztársaságnak a zászlója alatt hajózik. Ami a görögöket érintette, az, hogy az EU egy olyan tilalmat akar bevezetni, aminek értelmében az orosz LNG-t harmadik személynek ne szállíthassa európai hajózási társaság.
1: Na most, bocsánat, hogy közbevágok, ez azért fontos, mert ugye ebből finanszírozza Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni háborút.
5: Igen, tehát ennek az LNG-nek a bevételéből például, és ez jelentős. Tehát, hogy lássuk, miről van szó, van egy orosz LNG állomás, ahonnan mondjuk Indiába vagy Kínába például görög hajók viszik el ezeket a szállítmányokat. Ugye a görögöknek van egy olyan flottájuk, ezek az LNG telepek, ezek nagyon északon vannak. Tehát ez a görög flotta, ez jégtörő hajókból is áll. Tehát egy nagyon, nagyon magas kvalitású flottáról van szó. És a görögök végül is sikeresen érveltek, mert azt mondták, hogyha ők ezt nem látnák el ezt a feladatot, ami nyilván Görögországnak bevétel, akkor megcsinálná valaki más. És önmagában ettől, hogy nem ők szállítják, hanem valaki más szállítja, ettől nem lesz nagyobb az oroszoknak a bevétele. És annyit értek el, hogy ezt a szállítási tilalmat az EU egyelőre egy évre felfüggeszti, Tehát a görögök szállíthatják az orosz LNG-t harmadik országoknak, de csak olyan szerződések alapján, amelyeket a háború kitörése előtt kötöttek meg.
1: Hát ezek a hosszú távú szerződések. Szó volt aztán például a kriptovalutákkal kapcsolatban is, hiszen gondolom az oroszok is rájöttek arra, hogy kriptovalutában tudnak kereskedni, vagy azzal fizetnek a vevőik, akkor az talán nem annyira nyilvánvaló, vagy nem annyira látható a nemzetközi banki szintéren.
5: Igen, a pénzügy és a kriptoszektor az erősen érintett ebben az egész csomagban. Most először hozott az EU olyan döntést, amely teljesen megtiltja az együttműködést olyan külföldi kriptoszolgáltatókkal, amelyek segítik Oroszországot a szankciók kijátszásában. Ezen kívül 94 orosz bankot és pénzügyi intézményt, ez egy nagyon nagy szám, sújtottak vagyonbefogyasztással és pénzügyi korlátozással. Emlékezhetünk, amikor a pénzügyi szektorhoz elért az EU, akkor 1, 2, esetleg 3 bank került rá ezekre a listákra, de most már 94, illetve van még plusz 33 orosz hitelintézet, amelyre úgynevezett tranzakciós tilalmat terjesztenek ki, tehát nem lehet oda utalni, nem lehet onnan utalást elfogadni, sőt olyan harmadik országbeli, ezek, azt hiszem elsősorban kirgizek ezek a bankok is szankcionáltak, amelyek segítettek a különböző korlátozások megkerülésében.
1: Tehát ezek inkább akkor a szankció elkerülése vagy kikerülésében működtek közre. Hát ebben gondolom, hogy a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságok élen járhatnak, mert hogy az európai meg a török bankok nyilvánvalóan ezzel tudják, hogy mekkora kockázatot vállalnának.
5: Igen, hát ez egy örök macskágérhaz, tehát valóban itt mindig előkerülnek újabb és újabb bankok, akik érintettek ebbe, tehát az EU megy, amikor felfedez egyet, akkor az biztos, hogy berakja a következő szankciós csomagba, és ezeknek a megszavazásával, tehát hogy kerüljenek tilalom alá, nem is szokott vita lenni az EU-n belül.
1: Arató Lászlónak, a Klubrádió brüsszeli tudósítójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad a Klubrádió hallgatóinak. Szervusz, viszont hallásra.
5: Én is köszönöm, szervusz, minden jót.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: A kormány eltörli a receptre felírható gyógyszereknek az áfáját szeptember 1-től. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, erről kérdezem Horváth Sziklay Attilát, a Magyar Gyógyszerész Kamara hivatalvezetőjét. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
1: Ez mennyire érinti élesen a gyógyszertárakat, illetve önöket, tehát az önök tagszervezeteit, illetve a fogyasztókat? Mit gondol?
6: Úgy gondolom, hogy a gyógyszerek áfájának a csökkentés, illetve 0%-ra mérséklése az egy olyan intézkedés, ami egyrészt első körben egyértelműen csökkenti, illetve csökkentheti a lakossági gyógyszerterheket, de érdemes utána nézni annak, hogy új lehetőséget is megnyit még, hogy ugye nem csak a lakosságnak a gyógyszerterhét csökkenti, hanem az egészségbiztosítási alap számára is okozhat akár megtakarítást, hiszen ezeket a gyógyszertámogatásokat jelenleg a biztosító bruttó módon finanszírozza meg.
1: Na most ez kiket érint, mert ugye vélhetően azért van nagyon sok olyan krónikus beteg, aki nem tudom én, szíves érrendszeri betegsége van, magas vérnyomás, vagy daganatos betegsége van, amit egyszerűen nincsen olyan választása, hogy ne váltsa ki a gyógyszereket. Tehát az ő számukra ez mindenképpen valamelyes megtakarítást jelent, és nyilván azoknak, akiknek vagy alacsony a nyugdíjuk, vagy kevés a keresetük.
6: Én úgy gondolom, hogy ez egyébként mindenkinek megtakarítást fog hozni. Az éves szinten a lakossági teher csökkenés oldaláról 3 milliárd forinttal kevesebbet fog a lakosság a vényközeles gyógyszerekre költeni. Ugye ez a lehetőség arra, hogy a gyógyszerek áfája csökkenjen, ez az EU-s jogszabályokkal összhangban már egy ideje lehetséges Magyarországon is. Maga a gyógyszerész kamara is régóta kezdeményezte ezt a fajta áfacsökkentés, illetve a gyógyszereknek az áfa mentesítését. Pontosan amiatt azok miatt, hogy alapvetően azt kell látni, hogy ugye teljesen egyértelmű, hogy nem a gyógyszertárak a gyógyszereknek a felhasználói, tehát ugye áfa fizetés szempontjából az áfa az egy átmenő technikai tétel a gyógyszertárakon keresztül, ugye az áfa mindig a végfelhasználó számára fog majd nyereséget hozni, vagy veszteséget, ugye áfa csökkentés értelemszerűen, hogy a betegeknél fog egy társadalmi, és ott tényleg, amikor a gyógyszertárba kivettük a gyógyszerünket, egy érezhető nyereséget hozni. Viszont ugye, amit az elején is, amire igyekeztem utalni, hogy az egészségbiztosítási alapban is, hiszen az egészségbiztosítási alap, tudjuk miről beszélünk, az országos egészségbiztosítási pénzszer, ugye a jövőbeli visszakapott nevén, az áfát a támogatás arányában finanszírozza. Tehát a betegek jellemzően, ha azt nézzük a magyar gyógyszer támogatott gyógyszereknek a körét, ha 750 milliárd forint a teljes támogatott gyógyszerforgalom, ennek ugye az 5% áfa része 37 milliárd forint, ennek nagyjából egy negyedét fizeti ténylegesen térítési díjként a beteg akkor, amikor kiváltja az ő gyógyszerét, a többi áfa részletet azt maga a biztosító fizeti meg praktikusan, hiszen ugye nem a fogyasztói árat, hanem csak a térítési díjat fizeti a vényköteles támogatott gyógyszer esetén a beteg. Tehát ez a forrás, ez megnyitja annak a lehetőségét, hogy itt valamilyen új allokáció, elosztás lehet az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására.
1: Na most voltak ezzel kapcsolatos parlamenti vitában olyanok, akik arra hivatkoztak, hogy egy ilyen általános jellegű áfa csökkentés az megint azoknak segít, akik vagy azoknak nem jelent igazán nagy különbséget, akiknek magas a jövedelmük, magas a nyugdíjuk, stb. Tehát itt valami fajta szociális alapon lévő differenciálás elképzelhető-e még a jövőben? Mit gondol erről?
6: Én úgy gondolom, hogy a betegember független attól, hogy milyen helyzetben van, illetve ahogy szoktuk mondani, hogy maga egy gyógyszer vagy egy hatóanyag sem feltétlenül tehet arról, hogy adott esetben ő éppen támogatott, nem támogatott, vényköteles vagy vény nélküli.
1: Azért, hogy a hallgatóknak is azért legyen valami elképzelés erről, tehát a támogatott gyógyszereknél eltérő százalékok vannak, vagy van ott egy általános típusú százalék, hogy mondjuk az egészségbiztosító fizeti a 90%-át, és a beteg csak 10%-át a tényleges árnak.
6: Igen, köszönöm, igen, hogy tiszta legyen mindenki számára, vagy egyértelműbb. Amit mondtam számot, hogy nagyjából a támogatott gyógyszereknél ez a teljes egész gyógyszerkasszára vonatkozik. A magyar gyógyszerek támogatási rendszer rendkívül bonyolult. Azt kell mondani, hogy az Európai Unióban alkalmazott módszerek legtöbbjét a sajátjának tudja. Tehát én most ebben, hogy milyen kulcsok és milyen módon vannak, ebben nem mennék bele. Gyógyszerenként, illetve gyógyszercsoportoktól függ az, hogy milyenek a támogatási kategóriák, de ami teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek, akinek támogatott vényköteles gyógyszerre lesz szüksége szeptember 1-től, az egyértelműen mondjuk úgy, hogy érezni fogja azt, hogy ezért a gyógyszeré ő teljesen konkrétan ennyivel kevesebbet kell, hogy fizessen térítési díjat.
1: Horváth Sziklay Attilának, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara hivatal vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy segített eligazodni ebben a gyógyszeráfa csökkentés ügyében, vagy eltörlés ügyében. Köszönöm, viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen, én is viszont hallásra.
2: Esti gyors.
1: És most egy egészen más, leginkább történelmi vagy városképi kérdésről fogunk beszélgetni. A vonalban itt van velünk Schiffer János, a nácizmus üldözöttei vagy holokauszt túlélők egyesületének képviselője, elnöke. Jó estét kívánok! Itt elsősorban a szabadságtéri háborús emlékműről lesz szó, hogy ugyan mi legyen vele. Jó estét!
7: Jó estét kívánok! Igen, az a szobor, amik 12 évvel ezelőtt állították föl egy éjszaka a német megszállást jelképezve, ugye a üzenete az volt, hogy nem a magyarok felelősek azért, ami Magyarországon történt, hanem csak a németek. Ezért Karácsony Gergely most hirdetett egy ötlet vagy párbeszédet, hogy mit történjen ezzel az emlékművel, ha lehet ezt emlékműnek nevezni.
1: Hát én láttam ezt a szobrot a szabadságtére, már csak azért is, mert a régi volt munkahelyem környékén állították fel. Hát, hogy mondjam, szóval az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen rajta. Maga a művészi kivitele, ha ezt annak lehet nevezni, borzalmas, és hát ott van mellette egy másik, az élő emlékmű, ahol pedig az érintettek, vagy azoknak a leszármazottai beszélnek arról, hogy mi is a helyzet.
7: Igen, és ez egy komplex üzenet lehetne, azt gondolom, ennek a szobornak a megváltoztatása. Mi azt írtuk le a levélben, de egy példaként csak, amit az osztrákok csináltak, hogy volt egy polgármesterük, aki nagyon szélsőséges volt, és antiszemita volt, ugyanakkor Bécs fejlesztésében nagy szerepe volt, és mikor a második világháború után a szobrot nem elvitték, nem elbontották, hanem egyszerűen megdöntötték, és üzenték ezzel azzal, hogy itt valami kibillent a helyéről. Mi is valami olyasmit javasolnánk, és azért is van nagyon szükség erre, mert egy olyan változó időszakban vagyunk, amikor a túlélők már sajnos elmennek, nem lesznek azok, akik saját történetükkel tudják emlékeztetni, és tanúságot tehetnek, tehát a következő generáció lehet megszólítani, és itt az a gondolatunk, hogy ne formálisan, mert elvinni nagyon könnyű, ki lehet vinni a szobortemetőbe, és kész, el van intézve. Mi azt mondjuk, hogy ebből valami olyan hasonlóan, mint a bécsiek csinálták, valamit el kéne kezdeni ezzel az emlékművel, vagy az, hogy a sas, vagy turul, nem tudom pontosan milyen szárnyasó van szó, hogy az a
1: földre... Hát egy nyomorék ragadozó madárnak tudnám én leírni körülbelül.
7: Igen. Tehát, hogy a földbe kerüljön, vagy a föld fölé kerüljön, és ahogy említett, volt az eleven emlékjel társaság, akik tényleg 12 éve ott állítottak ki, és csináltak egy másik emlékművet, számukra pedig oda emeli az emlékjel mellé egy új emlékjelet alakotni, amely mementón a spontán kiállítás eszmét párná az emberek elé. Azért is gondoljuk, hogy ki kéne lépni már a formális megemlékezésről, a táblahavatásról, táblakoszorúzásról, egy csak üzenetet igazából nem közvetítő emlékjelből, hanem olyasmikkel kéne a magyar társadalmat szembesíteni, amik elgondolkodásra viszi az embereket. Ugye itt van két szobor, amit említenék most, a Cipők, a Pavar Gyula alkotása a Dunaparton.
1: Az nagyon erős, és a turisták nagyon-nagyon nagy számban mennek el oda, és hát annak és az üzenete oda, nagyon erős.
7: És aki oda, mi az kérdéseket tesz fel. Mondok egy másikat, a Vizafogónál van a Makris Agamemnon emlékmű, ami ma ott Holzembe van az eredetie. A nagyon látványos és izgalmas emlékmű, de nem szólítja meg az embereket. Tehát én azt mondom, hogy a emlékezés politikának át kéne formálódni arra, hogy megszólítsa élményét, beavassa az embereket, és tegye fel a kérdést, hogy mi is történt itt Magyarországon, miért történhetett meg, hogy 600 ezer embert elvittek, és miért történhetett meg az, hogy ahogy Einstein mondta, hogy a világot nem a gonosz fogja elpusztítani, hanem akik végignézik a gonoszságot, és nem csinálnak semmit, hogy miért történhetett meg a magyar társadalomban. Végignézte ezt a gonoszságot, és nem csinált semmit, és még ma is ebben a helyzetben van sor nagyon sokat. Hát csak gondoljunk arra, hogy itt egy köztársasági elnök jelölése volt egy világhírű embernek, és akkor nem az jutott a emberek egy részének eszébe, hogy nagyszerű és jó, meg összeköt, hanem az, hogy milyen származású.
1: Az egészen elképesztő volt egyébként, hogy miféle egészen hátborzongató indulatok törtek a felszínre, akár csak itt a Klubrádióban és a fórumban volt ilyen betelefonáló, meg hát a Facebookon zajló kommentekről már inkább ne is beszéljünk. De még visszatérve azért a Szabadság téri úgynevezett emlékműhöz, azt, hogy valami nem stimmel vele, és hogy a volt kormány ebben sáros, az is mutatja, hogy hát ezt így szinte süttyomban állították fel, és nem is avatták föl, és hát onnan alig pár lépésnyire pedig egy másik szégyen szobor is van, ami Horthy Miklósnak állít emléket, ugye ott egy református gyülekezetnél, de azt is plexivel védik a felháborodott tiltakozók ellen, és hát az egész hozzáfűzött magyarázat arról, hogy 1944 március 19-én a német bevonulás és megszállás után megszűnt a magyar állam felelőssége, hát a magyar zsidó lakosságot a különféle zsidó törvények alapján már jóval előre összeírták, sőt az egész akciót irányító német, a hírhet Adolf Eichmann is azt mondta, hogy szinte semmi dolguk nem volt Magyarországon, mert hogy már minden elő volt készítve, a magyar csendőrök, magyar rendőrök, nem pusztán csak a nyilasok és a német nácik vitték el az embereket Auschwitzba.
7: Így van, és hát arra is kell hívni a figyelmet, ugye, hogy most még szerencsére vannak közöttünk túlélők, de hogy Eszterházy Péter is megfogalmazta, hogy mi biztos a 21. században, hogy az utolsó túlélő is meg fog halni. És akkor az a kérdés, hogy mi történik az emlékezéssel, mert másképpen hallgatott, és másképpen beszélt, aki ott volt, és másképpen, aki nem volt ott. És hogy van-e?
8: Kulturton.